tot een miauw. Jelvin. Esetleg kép. Vagy ehhez hasonló külső dolog.

Az egyéni tudat homályba vész, a kollektívum felül kerekedik, és elárad. A kollektivizmus totemeket alkot, jeleket és jelvényeket, és most már csak ezek a jelek jelentik a lelket. Csak ezek a jelek jelentik.

töredezett és szerte foszlott. Az emberi lények úgy élnek egymás mellett, mint a homokszemek vagy a kavicsok, lényeges és komoly érintkezés nélkül, atomisztikusan. Atomisztikusan.

legnagyobb veszély, ami egy népet fenyeget, nem az, hogy szolgaságba süllyed. És hatalmasabb, nagyobb számú, erőszakosabb nép számára dolgoznia kell.

szolga népek lehetnek nagyok. A szegénység, a munka, a megalázás ellenére élhetnek magas sorsot.

legnagyobb veszély, ami egy népet fenyeget, hogy eldobja magától a tudatos gondolkozást, és tudatos gondolkozót. Ezzel

így válik csőcselékké, söpredékké. Züllik és oszlik fel, és elsüllyed.

azok, akik az emberiség barbarizálódásáról gondolkoztak és írtak. Azt hitték, hogy a veszély a szelleme, a kultúra és a magas embert fenyeget.

Az egész földön tökéletesen új, hatodik emberfaj van kialakulóban. Az új emberfaj kialakulása, keletkezése, kibontakozása érthetetlen nagy misztérium.

Amíg ennek a fajnak a föld minden táján elszúrt tagjai egyedül állottak, önmaguk előtt is úgy tűnt, hogy abnormis, lehetetlen lények, akik környezetükkel és világukkal nem csak hogy nem tudnak megegyezni, hanem azzal egyetlen lényeges pontban sem

Ezek az emberek a földön elszórva magukban voltak, környezetük több sarokba állítva és mellőzve. Idegenek voltak, mert valóban idegenek voltak. Az új fajból minden valószínűség szerint igen sok ember el is veszett. Ki tudja, hogyan. Egy része öngyilkos lett, egy része elzűlött, inni kezdett, vagy fellázadt, a törvénybe ütközött, és börtönbe került. Egy része kedélybeteg lett, vagy megzavarodott.

végül a faj keletkezésének misztériumához teljesen hasonló. Érthetetlen, újabb nagy misztérium volt, hogy az új faj képviselőiben lassan kifejlődött a tudat, már nem vagyok egyedül. Az még titok, hogy a hozzám hasonlóak hol vannak. De már tudom, hogy vannak. És ha találkozom velük, felismerem őket anélkül, hogy egyetlen szót is váltam.

még valamilyen emberből csak egy van. Kivétel. A kettő különös. A három már közösség. Egyelőre még csak nyomokban. A harmadik nagy misztérium. A találkozás és egyesülés még késik.